0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Vonzó volt a nyári diákmunka, elfogták a késelőt, sütőformát hívtak vissza, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Felpörgött a nyári diákmunkaprogram. Csak nem 30 ezer diák vett részt a júliusban újraindított kezdeményezésben. A fiatalok foglalkoztatására csak nem 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5 milliárd forintot biztosítottak. A tanulók főként önkormányzatoknál dolgoztak, de a turizmus és vendéglátás területén is elhelyezkedtek 5000-en. Elfogták a 4-es villamoson késelőt. A 18 éves fiatalember többször megszúrt egy 33 éves férfit, az elkövető ezután leszállt a szerelvényről. A budapesti rendőrfőkapitányság azt írta, a sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt pedig perceken belül elfogták és előállították. Tetszene a lakosságnak a vény nélküli gyógyszerek házhoz rendelése? Egy hazai kutatás szerint a magyarok csak nem fele kipróbálná ezt, ha ilyen szolgáltatás széles körben elérhető volna. A többség úgy vélte, javítaná az ellátáshoz való hozzáférést ez a fajta szolgáltatás. Baj van a szilikon kenyérsütő formával, határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt. Kivonták a forgalomból az Ambition Sherry márkájú terméket. Az intézkedés a 25 cm átmérőjű tételekre vonatkozik. A kínai árut a Tesco üzleteiben értékesítik. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpár útját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpár útja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
2: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fent van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
1: Véget ér a szeptemberi kánikula. A felhős idő mellett több órára kisüt a nap, kicsi a csapadék esélye. A szél megélénkül, 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap a hidegfront hullámot vet fölöttünk, borongós idő várható. Sok felé érkezik eső, kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk. Szombaton, nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Jelentős csapadék sehol sem várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Mentőövet kaphatnak a dízelautósok. Segítség az épülő fenék küszöb. Vége az élelmiszerbiztonsági razziának. A mikrofonnál Gálil Dikó. Célzott segítség a dízelautók használóinak. Magyar Péter kormányfő ígért intézkedést, de a részletekről egyelőre nem adott információt. Azt viszont jelezte, hogy általános árkorlátozást nem terveznek, mert az szerinte üzemanyaghiányhoz vezetne. A kormányülésre a MOL vezérigazgatóját és több vezetőjét is meghívták, hogy a drágulás megfékezéséről tárgyaljanak. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, és már készül a jövő évi büdzsé. Nélkülözhetetlen volt a paksi atomerőműnél épülő fenékküszöb. Több mint 1,5 méterrel emeli meg a Dunavíz szintjét. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint az építmény híján az erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. A folyóvíz hozama a rendkívüli szárazság miatt rekord alacsonyra csökkent. A fenékküszöb azonban továbbra is biztosítja az erőmű hűtővíz ellátását. A munkálatok még tartanak, jelenleg az építményt és a környező meder szakaszt erősítik meg. Cáfolta Ausztria, hogy uniós panaszt tett volna a paksi fenék küszöb miatt. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, Bécs bepanaszolta hazánkat Brüsszelben. Az osztrák minisztérium szerint azonban csak szakmai egyeztetések zajlanak. A Duna Bizottság nem vitatja, hogy biztosítani kell az atomerőmű hűtővíz ellátását. Ugyanakkor azt kéri, úgy alakítsák át az építményt, hogy az ne akadályozza tartósan a hajóforgalmat. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nébih elnök helyettesét kérdeztük.
2: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim.
1: A felhős idő mellett több órára kisüt a nap, kicsi a csapadék esélye, a szél megélénkül. Érezhetjük az enyhülést, 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap a hidegfront hullámot vet fölöttünk, emiatt jó részt borongós idő várható. Sok felé érkezik eső. A záporok ezúttal nagyobb területet érinthetnek, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sok felé erős lesz a légmozgás. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM csodás kis csütörtököt mindenkinek, olyan csícsergőset, ha már egyébként kicsit sötétebben indulunk, és hamarabb is ér véget a fényes órák száma. Hát hiába, közeledik a tél, bár a hőmérsékleti értékek még nem ezt mutatják, de csak kitalálja már magát az időjárás. Utakon kérem, hogy vigyázzunk, akár elfele indulunk otthonról, akár éppen hazafele tartunk, apropó, az éjszakásoknak jó pihenést. Pont azt néztem, hogy emlékszünk még a nagy hadron ütköztetőre, amikor először felbukkant a hírekben, akkor mindenki tágra nyílt pupillákkal és nagy fülekkel merett, hogy micsoda? A nagy hadron ütköztető. Na, ezt ugye Svájc alatt nyitották meg anno, és hát gyakorlatilag az emberiség hát eddigi legnagyobb fizikai kísérlete, de hogy ez már 2008-as sztori. Ez is lassan 20 éves. Na, pontosan így hozom majd a rock krónikákat is, és megnézzük azt is, hogy kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok. A névnaposok közül kedves Nikolettek, a kezüket csókoljuk, de a hunorokat is az Isten éltesse nevük napja alkalmából. No, meg a zenéket hozom. Jó, úgyhogy 103.9 Rock FM, jó reggelt!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

0: Rockközlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, sávzárás továbbra is mindkét irányban a 9. kerületben. A Gubacsi úton, a Kvassai Jenő útnál megvannak a korlátozások egyébként a Rákóczi híd Budai híd főjénél is, mint ahogy a Róbert Károly körúton, a Váci úti torkolatban is. De sávzárás van a Széchenyi István téren és útszűkület az Akadémia utcában, és hát tartja magát a sávzárás a Mester utcában a Ferenc körút előtt. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 9. Rock FM.
1: Fél hétre rákanyarodunk. Jó, remélem, hogy senki nincsen késésben. Szóval Nikolettek és Hunorok. Övék a mai nap. Na, már is csapom fel a rock krónikákat, hírek után azzal folytatjuk meg zenével.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Vonzó volt a nyári diákmunka, elfogták a késelőt, sütőformát hívtak vissza, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Felpörgött a nyári diákmunkaprogram. Csak nem 30 ezer diák vett részt a júliusban újraindított kezdeményezésben. A fiatalok foglalkoztatására csak nem 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5 milliárd forintot biztosítottak. A tanulók főként önkormányzatoknál dolgoztak, de a turizmus és vendéglátás területén is elhelyezkedtek 5000-en. Elfogták a 4-es villamoson késelőt. A 18 éves fiatalember többször megszúrt egy 33 éves férfit, az elkövető ezután leszállt a szerelvényről. A budapesti rendőrfőkapitányság azt írta, a sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt pedig perceken belül elfogták és előállították. Tetszene a lakosságnak a vény nélküli gyógyszerek házhoz rendelése. Egy hazai kutatás szerint a magyarok csak nem fele kipróbálná ezt, ha ilyen szolgáltatás széles körben elérhető volna. A többség úgy vélte, javítaná az ellátáshoz való hozzáférést ez a fajta szolgáltatás. Baj van a szilikon kenyérsütő formával, határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Sherry márkájú terméket. Az intézkedés a 25 cm átmérőjű tételekre vonatkozik, a kínai árut a Tesco üzleteiben értékesítik. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpár útját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpár útja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
2: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
1: Véget ér a szeptemberi kánikula. A felhős idő mellett több órára kisüt a nap, kicsi a csapadék esélye. A szél megélénkül, 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap a hidegfront hullámot vet fölöttünk, borongós idő várható. Sok felé érkezik eső. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk. Szombaton, nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap. Máshol még sok felhő lesz az égen. Jelentős csapadék sehol sem várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, csicsergős csütörtököt mindenkinek. 1964-ben Ross Stewart e napon rögzítette legelső önálló dalát. Willie Dixon Good Morning Little School Girl című, hát inkább blues klasszikusának feldolgozását. Külön érdekesség, hogy a stúdió session során a basszus gitáros nem más volt, mint John Paul Jones, a Led Zeppelin későbbi zsenie. Ugye? Aztán 1975, Kiss Alive. Megjelent a hard rock történetének egyik legfontosabb koncertlemeze, ez a dupla album mentette meg a csőttől a Kiss-t, meg a kiadójukat is, és ezzel váltak véglegesen szupersztárrá. És éppen egy napon 88-ban meg a Guns N' Roses ért a csúcsra, mert hogy megszerezte élete első és egyetlen, ez érdekes, amerikai Billboard 600 lista vezető pozícióját, és ez a Sweet Child O' Mine volt. Na, 103.9 Rock FM, akkor zenéljünk.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, sávzárás továbbra is mindkét irányban a 9. kerületben. A Gubacsi úton, a Kassai Jenő útnál megvannak a korlátozások egyébként a Rákóczi híd Budai híd főjénél is, mint ahogy a Róbert Károly körúton, a Váci úti torkolatban is. De sávzárás van a Széchenyi István téren és útszűkület az Akadémia utcában, és hát tartja magát a sávzárás a Mester utcában a Ferenc körút előtt. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Mentőövet kaphatnak a dízelautósok. Segítség az épülő fenék küszöb. Vége az élelmiszerbiztonsági razziának. A mikrofonnál Gál Ildikó. Célzott segítség a dízelautók használóinak. Magyar Péter kormányfő ígért intézkedést, de a részletekről egyelőre nem adott információt. Azt viszont jelezte, hogy általános árkorlátozást nem terveznek, mert az szerinte üzemanyaghiányhoz vezetne. A kormányülésre a MOL vezérigazgatóját és több vezetőjét is meghívták, hogy a drágulás megfékezéséről tárgyaljanak. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, és már készül a jövő évi büdzsé. Nélkülözhetetlen volt a paksi atomerőműnél épülő fenékküszöb. Több mint fél méterrel emeli meg a Dunavíz szintjét. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint az építmény híján az erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. A folyóvízhozama a rendkívüli szárazság miatt rekord alacsonyra csökkent. A fenékküszöb azonban továbbra is biztosítja az erőmű hűtővíz ellátását. A munkálatok még tartanak, jelenleg az építményt és a környező meder szakaszt erősítik meg. Cáfolta Ausztria, hogy uniós panaszt tett volna a paksi fenékküszöb miatt. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, Bécs bepanaszolta hazánkat Brüsszelben. Az osztrák minisztérium szerint azonban csak szakmai egyeztetések zajlanak. A Duna Bizottság nem vitatja, hogy biztosítani kell az atomerőmű hűtővíz ellátását. Ugyanakkor azt kéri, úgy alakítsák át az építményt, hogy az ne akadályozza tartósan a hajóforgalmat. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nébih elnök helyettesét kérdeztük.
2: Fagylalt és étkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim.
1: A felhős idő mellett több órára kisüt a nap, kicsi a csapadék esélye, a szél megélénkül. Érezhetjük az enyhülést, 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap a hidegfront hullámot vet fölöttünk, emiatt jó részt borongós idő várható. Sok felé érkezik eső. A záporok ezúttal nagyobb területet érinthetnek, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sok felé erős lesz a légmozgás. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, csendes becsöngetést a diákoknak. Nem sokára majd egy olyan állapotról, amikor a Beatles és a Stones, a két nagy rivális, nagyon egymásra találtak, jó? De addig is zenélünk.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

93.9 Rock FM, szóval gondoltuk volna, hogy valaha a két legnagyobb korszakos rivális, a The Beatles és a The Rolling Stones lepaktálnak egymással? Jó, hát a politikából már megszokhattuk, na de hát ez mégiscsak rockzene, kérem tisztelettel. A közhiedeleme ellentétben egyébként a Beatles és a Stones tagjai a kezdetektől fogva tök jó barátok voltak. Csak hát a sajtónak kellett valami csámcsogni vele, és ők gerjesztették ezt a jó fiú, rossz fiú ellentétet. Nem volt más, mint egy zseniális marketing fogás. A lényeg, hogy 63. szeptember 10-én a Stones menedzsere, Andrew Logue Oldham, kétségbejtő helyzetben volt, a zenekarnak égető szüksége volt egy sláger gyanús dalra a következő kislemezükhöz, de Jaggerék ekkor még nem írtak saját számokat. Hópácska. Amikor Oldham véletlenül összefutott John Lennonnal és Paul McCartneyval a londoni Jermyn Street-en, hát megemlítette nekik ezt a kis anomáliát. A Beatles tagjai ekkor zsebből felajánlottak egy félkész dalötletet, amelyet Paul eredetileg egyébként Ringo Starr-nak szánt. Lennon és McCartney elkísérték Oldhamet a Stones próbatermébe, ahol a döbbent Mick Jagger és Keith Richards szeme láttára a szoba sarkában pár perc alatt megírták a hiányzó refrént és a verzéket. Keith Richards egyébként később úgy emlékezett vissza, hogy teljesen elképedtek a gyorsaságon. Basszus, úgy szórták ki magukból az akkordokat, mintha csak a sarki fűszerestől rendelnének. Látva, hogy a Beatles milyen könnyedén rázza ki a kisujjából a slágereket, Jagger és Richards ekkor határozta el, hogy ők maguk is elkezdenek dalokat írni, de hogy enélkül a találkozó nélkül például sosem született volna meg a Satisfaction vagy a Paint It Black. Egyébként a két zenekar rajongói szent háborút vívtak egymással továbbra is, a színfalak mögött folyamatos maradt az együttműködés, olyannyira, hogy a Beatles All You Need Is Love című dalának élő TV közvetítésében Mick Jagger is ott ült a háttérvokálban, a Stones We Love You című kislemezén pedig John és Paul énekeltek vokált bosszúból a brit rendőrség drógrazgiái ellen. Úgyhogy, így vannak ezek a nagy rivalizálások, drága jó hallgatók. Sosem szabad elhinni semmit, de még annak az ellenkezőjét sem. Uff, 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: Rock FM.
1: 103.9 Rock FM, kezdem a legfontosabbal. Boldog születésnapot, kedves szeptember 10-eiek. A második legfontosabb dolog, hogy 7:30 és annak környéke, úgyhogy kapunk híreket és információkat, na aztán majd megnézzük, hogy kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok. És persze, zenélünk!
2: I am a passenger, I stay under glass.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: 10 bomba is lehet a Duna alján. Tudatosabbak lettünk a rendelésnél. Lesújtó betakarítási eredmény Békésben. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Hatalmas bomba lapul a Dunában. A rendkívül alacsony vízállás miatt a mederben maradt katonai eszközök felkutatása és felszínre juttatása továbbra is feladatot ad a tűzszerészeknek. Több mint 10 robbanó testet, köztük egy feltehetően 1000 kg-os légibombát kell még kiemelni a folyóból Budafoknál. Megváltoztak a lakosság vásárlási szokásai, mióta adóztatják a külföldi webes rendelést. Egy hazai elemzés szerint a júliusban bevezetett új uniós vámszabályok ellenére a magyarok többsége nem fordult el az EU-n kívüli webáruházaktól, inkább tudatosan választ és rendel. A kutatás megállapítja, a kisebb, impulzív vásárlások visszaszorulhatnak ugyan, miközben a fogyasztók egyre inkább az árat, a szállítási időt és a teljes költséget is mérlegelik. Katasztrofális az idei aratás Békésben, 10 éves mélyponton a hozam az aszály miatt. A napraforgó eddig betakarított területein hektáronként átlagosan 1,5 tonna, a kukoricánál 1,6 tonna termett, utóbbi vetés területe 2022-höz képest harmadára csökkent. A szárazság akkora, hogy még a parlagfű sem bírta. Évtizedek óta nem volt ilyen, Baromfi Pest is jelent meg 2 Bács-Kiskunvár megyei helyszínen. A hatóság már elrendelte a fertőzés gyors terjedése miatt az állományok felszámolását. A digitális gyermekvédelem kerül a középpontba az idei média és internet konferencián. A kétnapos rendezvény ma kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, a mesterséges intelligencia hatásairól, az életkor ellenőrzésről és az internetes visszaélések új formáiról is, mondta rádiónknak Katona Fanni, a szervező Széfer Internet Center projekt koordinátora.
4: Én szeretnénk, hogyha nem csak a digitális világnak a kihívásairól szólna ez a konferencia, hanem a lehetséges megoldásokat is keresni, szakmai, mint szabályozási és gyerekjogi szempontból is. Azt látjuk, hogy évről évre egyre több új tendencia, új AI túlok jelennek meg, és a gyerekeknél is egy növekvő tendencia alakul az eszközhasználat irányában, mint pedig a mesterséges intelligencia használatában.
3: Véget ér a szeptemberi kánikula. A felhős idő mellett több órára kisüt a nap, kicsi a csapadék esélye. A szél megélénkül, 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap a hidegfront hullámot vet fölöttünk, borongós idő várható. Sok felé érkezik eső. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk. Szombaton, nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Jelentős csapadék sehol sem várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, Isten éltesse minden szeptember 10-eit, akárhány szál gyertya fityeg is a tortáján, és hát mondom is az úriembert, akivel el lehet dicsekedni, Joe Perry. Igen, az Aerosmith alapítója, szólógitárosa, társszerzője, aki Steven Tylerrel közösen alkották a rock történelem egyik leghangzatosabb dalszerző párosát. Toxic Twins, így emlegették csak őket akkoriban. Egyébként Anthony Joseph Pereira néven született 50. szeptember 10-én Massachusetts állambeli Lawrence-ben, portugál és olasz származású szülők gyermekeként egy Hopedale nevű kisvárosban nőtt fel, és hát nem zenésznek készült, tengerbiológus szeretett volna lenni, hát csak hogy ahhoz kellett volna tanulni is. Középiskolásként a Vermont Akadémiára járt, ahol teljesen a brit blues rock, főként Jimi Hendrix meg a Yardbirds hatása alá került, úgyhogy ki is iratkozott az iskolából, mert az intézmény szigorú szabályzata tiltotta a hosszú hajat. Neki meg az volt. Első komolyabb zenekarát a The Jam Bandet Tom Hamilton basszusgitárossal alapította, és egy klubfellépés után találkoztak a harsány énekesen Steven Tylerrel, akivel kiegészülve 70-ben Bostonban megalapították az Aerosmith-t. Ezekhez az 70. Joe Perry ritkán használt tiszta gitárhangzást, kifejezetten ez a dögös, blues alapú hard rock riffek nagymestere, legkedvesebb hangszer egy 59-es Gibson Les Paul, amelyet a nehéz időkben el kellett adnia, de később Slash megvásárolta, és Perry 50. születésnapján meglepetésként visszaadta neki. Az azért milyen menő. Úgyhogy így, kedves ma születettek, Joe Perry, na meg egy kis Aerosmith, 103.9 Rock FM, nosza!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, sávzárás továbbra is mindkét irányban a 9. kerületben. A Gubacsi úton, a Kvassai Jenő útnál, megvannak a korlátozások egyébként a Rákóczi híd Budai híd főjénél is, mint ahogy a Róbert Károly körúton, a Váci úti torkolatban is. De sávzáráson a Széchenyi István téren és útszűkület az Akadémia utcában, és hát tartja magát a sávzárás a Mester utcában a Ferenc körút előtt. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
3: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Nem látod a gördeszkámat?
6: Én a lavort keresem.
5: A fotel is eltűnt.
6: És a bicikli kormányom?
7: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
6: Mégis mihez?
7: A győztes járgányhoz.
8: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20. Tabán.

0: 29-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Sok diák dolgozott a nyáron, elkapták a villamoson késelőt, gondolt az egyik sütőformával, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Felpörgött a nyári diák munkaprogram. Csak nem 30 ezer diák vett részt a júliusban újraindított kezdeményezésben. A fiatalok foglalkoztatására csak nem 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5 milliárd forintot biztosítottak. A tanulók főként önkormányzatoknál dolgoztak, de a turizmus és vendéglátás területén is elhelyezkedtek 5000-en. Elfogták a 4-es villamoson késelőt. A 18 éves fiatalember többször megszúrt egy 33 éves férfit, az elkövető ezután leszállt a szerelvényről. A budapesti rendőrfőkapitányság azt írta, a sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt pedig perceken belül elfogták és előállították. Tetszene a lakosságnak a vény nélküli gyógyszerek házhoz rendelése? Egy hazai kutatás szerint a magyarok csak nem fele kipróbálná ezt, ha ilyen szolgáltatás széles körben elérhető volna. A többség úgy vélte, javítaná az ellátáshoz való hozzáférést ez a fajta szolgáltatás. Baj van a szilikon kenyérsütő formával. Határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Sherry márkájú terméket. Az intézkedés a 25 cm átmérőjű tételekre vonatkozik. A kínai árut a Tesco üzleteiben értékesítik. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpár útját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpár útja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
3: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
2: A felhős idő mellett több órára kisüt a nap, kicsi a csapadék esélye, a szél megélénkül. Érezhetjük az enyhülést, 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap a hidegfront hullámot vet fölöttünk, emiatt jó részt borongós idő várható. Sokfelé érkezik eső. A záporok ezúttal nagyobb területet érinthetnek, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé erős lesz a légmozgás. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, szóval Nikoletteket és Hunorokat tessék ma köszönteni. Én meg nem sokára arról, hogy bizony, volt olyan, hogy a

93.9 Rock FM. Szóval, tudom, nehéz elhinni, de volt olyan, hogy a Kissnek nem volt pénze. Azért is nehéz, ugye, mert sokszor azért elég kabzsi zenekarként szokták őket emlegetni. Történt, ami történt, 75 nyarára rendkívül bizarr helyzetbe találta magát a Kiss. A látványos pirotechnikai elemekkel, füstölő gitárokkal, vérköpéssel, felturbózott koncertjeikkel egyre nagyobb tömegeket vonzottak, ám a stúdió albumaik, eladásai, hát azok síralmasok voltak. A zenekar kiadója a Casablanca Records és annak vezetője Neil Bogard a teljes anyagi csőd szélén állt, nem volt több pénzük egy újabb stúdiólemez finanszírozására, pláne promócióra. Mivel a rajongók folyamatosan azt mondták, hogy a stúdiófelvételek steril hangzása meg sem közelíti a koncertek elementáris energiáját, a menedzsment mindent egy lapra tett fel, rögzíteni kell az élő showt. Tadám! Ha ez a lemez is megbukik, akkor gyakorlatilag a Kiss és a Casablanca Records története ott és akkor véget ért volna. A nagy titok persze, mennyire volt ez valóban élő? Az Alive. Ennek hanganyagát 75 májusában és júniusában rögzítették 4 amerikai városban, ez volt Detroit, Cleveland, Whitewood és Johnston. Amikor azonban a soksávos szalagok bekerültek a stúdióba, a legendás producer Eddie Kramer és a zenekar tagjai szembesültek a nyers valósággal. A folyamatos ugrálás, a robbanások meg a maszkok miatt, hát hogy tehát, hogy borzalmasan hangzott, hamisak voltak, ritmus tévesztettek, és tele volt minden technikai hibával. Na ekkor született meg a rock történelem egyik legnyíltabb titka, az albumot masszívan utómunkázták. Mi maradt eredeti? Peter Criss dobolása és a közönség alapzaja. Mit vettek fel újra? Ace Frehley szóló gitár részleteit, Paul Stanley és Gene Simmons basszus futamait, valamint hát a hamis élek szólamokat szinte teljes egészében újra rögzítették. Eddie Kramer később elismerte, hogy a közönség őrjöngését is fel kellett egy picit dúsítani, mert hogy a mikrofonok nem kaptak el elég jó a tömeg morajlását, ennek ellenére a lemez tökéletesen visszaadta azt az illúziót. Eladások? Hát ez lett a Kiss első 4-szeres platina lemeze, amely megmentette a Casablanca Recordsot a csődtől, és egy csapásra milliómossá tette a zenekar tagjait. A lemezen szereplő élő verziói Rock and Roll All Night lett a zenekar első top 12-es slágere. És egyébként ez is maradt a mai napig az egyik legfőbb védjegyük. Hát így, 103.9 Rock FM, meghallgatjuk? Jó.

0: 103.9 Rock FM.
1: Fél kilenc. Jönnek is a hírek, információk. Aztán a napokban sokat emlegettük már a Nirvánát, tegyük meg ma is, nem akármilyen apropókán. No, de erről majd később, a hírek után, amikor persze zenélünk is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Mentőövet dobhat a kormány a dízelautósoknak, segítség az épülő fenék küszöb, lezárult az élelmiszerbiztonsági razzia, a mikrofonnál Gál Ildikó. Célzott segítség a dízelautók használóinak. Magyar Péter kormányfő ígért intézkedést, de a részletekről egyelőre nem adott információt. Azt viszont jelezte, hogy általános árkorlátozást nem terveznek, mert az szerinte üzemanyaghiányhoz vezetne. A kormányülésre a MOL vezérigazgatóját és több vezetőjét is meghívták, hogy a drágulás megfékezéséről tárgyaljanak. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány 3 hónap alatt mintegy 1 000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, és már készül a jövő évi büdzsé. Nélkülözhetetlen volt a paksi atomerőműnél épülő fenékküszöb. Több mint 1,5 méterrel emeli meg a Dunavíz szintjét. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint az építmény híján az erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. A folyóvíz hozama a rendkívüli szárazság miatt rekord alacsonyra csökkent, a fenékküszöb azonban továbbra is biztosítja az erőmű hűtővíz ellátását. A munkálatok még tartanak, jelenleg az építményt és a környező meder szakaszt erősítik meg. Cáfolta Ausztria, hogy uniós panaszt tett volna a paksi fenékküszöb miatt. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, Bécs bepanaszolta hazánkat Brüsszelben. Az osztrák minisztérium szerint azonban csak szakmai egyeztetések zajlanak. A Duna Bizottság nem vitatja, hogy biztosítani kell az atomerőmű hűtővíz ellátását. Ugyanakkor azt kéri, úgy alakítsák át az építményt, hogy az ne akadályozza tartósan a hajóforgalmat. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nébih elnök helyettesét kérdeztük.
3: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim.
2: Véget ér a szeptemberi kánikula. A felhős idő mellett több órára kisüt a nap, kicsi a csapadék esélye. A szél megélénkül, 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap a hidegfront hullámot vet fölöttünk, borongós idő várható. Sok felé érkezik eső, kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk. Szombaton, nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Jelentős csapadék sehol sem várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93 Rock FM. Szóval 1991 a dátum, az alternatív rock robbanása. És hogy miért? Nagyon egyszerű az oka, e napon jelent meg az USA-ban a Nirvana Smells Like Teen Spirit kislemeze. És hát elsöprő siker, masszív MTV rotáció, egy csapásra fősodorba emelte a grunge-ot, letörölte a slágerlistákról ugye a frizura metált, és alapjaiban változtatta meg a 90-es évek popkultúráját. A rock történeleme egyik legikonikusabb dalcíme egyébként egy teljesen hétköznapi tinédzsernek szánt amerikai dezodor márkából származik, ez a Teen Spirit. 1990. augusztusában Kurt Cobain és barátnője, a Bikini Kill nevű punk zenekar énekesnője Toby Vale, hát csúnyán berúgtak, később egy másik barátjuk, Kathleen Hanna egy Fields tollal felírta Cobain albérletének falára. Kurt smells like Teen Spirit. Vagyis Kurtnek Teen Spirit illata van. Egyébként a hölgy ezzel arra akart utalni, hogy Kurt Cobainen érződött a barátnője Toby dezodorának illata. Kurt Cobain azonban nem ismerte a márkát, és a mondatot egy nagyon mély és anarchista forradalmi szlogennek hitte, miszerint neki ilyen tínédzser szellemisége és energiája van. Na, hát így lett ebből. Ordinári nagy világsláger, 103.9 Rock FM, a kérdés ugyanaz, mint az imént a Kissnél. Meghallgatjuk? Jó. Ja.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, sávzárás továbbra is mindkét irányban a 9. kerületben. Gubacsi úton, a Kvassai Jenő útnál megvannak a korlátozások egyébként a Rákóczi híd Budai híd főjénél is, mint ahogy a Róbert Károly körúton, a Váci úti torkolatban is. De sávzárás van a Széchenyi István téren és útszűkület az Akadémia utcában, és hát tartja magát a sávzárás a Mester utcában a Ferenc körút előtt. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
2: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Ne várj, használd az Urzinolt!
2: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Nem látod a gördeszkámat?
5: Én a lavort keresem. A fotel is eltűnt. És a bicikli kormányom?
6: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
5: Mégis mihez?
6: A győztes járgányhoz.
7: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
8: Megvan már az őszi szetted?
9: Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
10: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán.

0: autós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12.790.000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
1: Volkswagen.
2: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
3: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: A dohányzás minden formája káros. Ennek ellenére világszerte 1,1 milliárd ember cigarettázik, hazánkban pedig 2 millióan. A dohányzás káros következményeit mindenki ismeri, az okokat azonban kevesen. Ma már tudjuk, hogy nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füst és kátrány felelős a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért. A legjobb az, ha rá sem szokunk a dohányzásra. Ha már rászoktunk, mielőbb szokjunk le. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba a dohányzást, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentés lehetőségeiről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: 10 bomba is lehet a Duna medrében. Tudatosabban rendelünk a neten. Rettenetes betakarítási eredmények Békésben. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Hatalmas bomba lapul a Dunában. A rendkívül alacsony vízállás miatt a mederben maradt katonai eszközök felkutatása és felszínre juttatása továbbra is feladatot ad a tűzszerészeknek. Több mint 10 robbanó testet, köztük egy feltehetően 1000 kg-os légibombát kell még kiemelni a folyóból Budafoknál. Megváltoztak a lakosság vásárlási szokásai, mióta adóztatják a külföldi webes rendelést. Egy hazai elemzés szerint a júliusban bevezetett új uniós vámszabályok ellenére a magyarok többsége nem fordult el az EU-n kívüli webáruházaktól, inkább tudatosan választ és rendel. A kutatás megállapítja, a kisebb, impulzív vásárlások visszaszorulhatnak ugyan, miközben a fogyasztók egyre inkább az árat, a szállítási időt és a teljes költséget is mérlegelik. Katasztrofális az idei aratás Békésben, 10 éves mélyponton a hozam az aszály miatt. A napraforgó eddig betakarított területein hektáronként átlagosan 1,5 tonna, a kukoricánál 1,6 tonna termett. Utóbbi vetés területe 2022-höz képest harmadára csökkent. A szárazság akkora, hogy még a parlagfű sem bírta. Évtizedek óta nem volt ilyen, Baromfi Pest is jelent meg két Bács-Kiskunvár megyei helyszínen. A hatóság már elrendelte a fertőzés gyors terjedése miatt az állományok felszámolását. A digitális gyermekvédelem kerül a középpontba az idei média és internet konferencián. A kétnapos rendezvény ma kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, a mesterséges intelligencia hatásairól, az életkor ellenőrzésről és az internetes visszaélések új formáiról is, mondta rádiónknak Katona Fanni, a szervező Széfer Internet Center projekt koordinátora.
7: Idén szeretnénk, hogyha nem csak a digitális világnak a kihívásairól szólna ez a konferencia, hanem a lehetséges megoldásokat is keresni, szakmai, mint szabályozási és gyerekjogi szempontból is. Azt látjuk, hogy évről évre egyre több új tendencia, új AI túlok jelennek meg, és a gyerekeknél is egy növekvő tendencia alakul az eszközhasználat irányában, mint pedig a mesterséges intelligencia használatában.
6: A felhős idő mellett több órára kisüt a nap, kicsi a csapadék esélye, a szél megélénkül. Érezhetjük az enyhülést, 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap a hidegfront hullámot vet fölöttünk, emiatt jó részt borongós idő várható. Sok felé érkezik eső. A záporok ezúttal nagyobb területet érinthetnek, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sok felé erős lesz a légmozgás. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, no hát akkor battyogjunk tovább ezen a csütörtökön. A számunkra kijelölt úton, azon, ami adatot, közben ne feledjük el, kedves Nikolettek, a kezüket csókoljuk, kedves hunorok, boldogat a mai napra. És a zenék meg már alig várják, hogy jó, meghallgassuk őket. Hát tegyük!

Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem látod a gördeszkámat?
2: Én a lavort keresem.
1: A fotel is eltűnt.
2: És a bicikli kormányom?
3: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
2: Mégis mihez?
3: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
4: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
5: Autódarú Kosvéber.
6: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.

0: az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
1: Ráadásul 20 ezer forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 ezer forintig.
0: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
2: Árkád.
3: Lakást keres Budapesten? Otthonteremtés vagy befektetés a célja? Válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán, a Dunaparton, saját kikötővel, a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: Sok tanuló dolgozott nyáron. Baj volt a sütőformával. Keresik a legszebb kerékpárutat. Jönnek a hírek Gálildi.

0: követő ezután leszállt a szerelvényről. A budapesti rendőrfőkapitányság azt írta, a sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt pedig perceken belül elfogták és előállították. Tetszene a lakosságnak a vény nélküli gyógyszerek házhoz rendelése? Egy hazai kutatás szerint a magyarok csak nem fele kipróbálná ezt, ha ilyen szolgáltatás széles körben elérhető volna. A többség úgy vélte, javítaná az ellátáshoz való hozzáférést ez a fajta szolgáltatás. Baj van a szilikon kenyérsütő formával, határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Sherry márkájú terméket. Az intézkedés a 25 cm átmérőjű tételekre vonatkozik, a kínai árut a Tesco üzleteiben értékesítik. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpár útját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpár útja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
1: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
0: A felhős idő mellett több órára kisüt a nap, kicsi a csapadék esélye, a szél megélénkül. Érezhetjük az enyhülést, 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap a hidegfront hullámot vet fölöttünk, emiatt jó részt borongós idő várható. Sok felé érkezik eső. A záporok ezúttal nagyobb területet érinthetnek, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sok felé erős lesz a légmozgás. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Iba vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a csütörtöki, azaz a kis pénteki Rock délelőtt. Hát bizony már csütörtök van, és a 10. napja szeptembernek, eltelt az első hét, minden elrendeződött, mindenki elment iskolába, mindenki elkezdte az óvodát, a sulit, a bölcsödét, a nem tudom mit, és egy a lényeg, hogy mi együtt vagyunk, és hallgatjuk a legjobb rockzenéket, és még pedig online streamen is, mert hogy a www.rockradio.hu oldalon megtalálhatóak vagyunk, és egyébként meg, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pihizik, jó pihit, mindenkinek boldog szeptember, mert hogy boldog, bizony, mégpedig a Manfred Mann's Earth Band dalával, amely a Blinded by the Light, és erről viszonylag kevesen tudják, hogy ezt eredetileg a főnök írta, akinek mindig örülünk, őt úgy hívják, hogy Bruce Springsteen, bizony, debütáló albumán jelent meg 1973-ban, a Greetings from Ashbury Park and Jane, és 77-ben dolgozta fel a Manfred Mann's Earth Band, és az ő verziójuk lett az igazán nagy sláger. Meghallgatjuk, ez a Manfred Mann's Earth Band és a Blinded by the Light.

FM, a Black Crowes érkezik és a Hard to Handle című daluk, ami annyira összenőtt a zenekarral, hogy könnyű elfelejteni, hogy valójában nem az övék volt eredetileg. Az eredetit Otis Redding rögzítette, és több mint 20 évvel később jött rá a Black Crowes, hogy ebből aztán óriási nagy slágerük lehet, mégpedig az 1990-es Shake Your Money Maker című lemezen adták ki. Ez volt a lemezen az egyetlen feldolgozás, és nem egyszerűen újra játszották az eredetit. Otis Redding szó funkos, fúvosokra épülő dalából egy sokkal gitárosabb, nyersebb, olyan koszos hatású rockdal csináltak, és érdekes módon elsőre nem is lett belőle óriási amerikai sláger, 90 végén csak a Billboard 645. helyig jutott, közben azonban a zenekar egyre nagyobb lett, jött a She Talks to Angels, a Hard to Handle-t pedig újra kiadták, és másodszorra már a 26. helyig jutott, és ezzel a Black Crowes legmagasabbra jutó dala lett a 600-on. Hát jó is egyébként, The Black Crowes, Hard to Handle.

103.9 Rock FM azt mondja, hogy Europe, akik már nagyon-nagyon régen ígérgetik az új lemezüket, és úgy néz ki, hogy most már célegyenesben vagyunk, mert már a megjelenés dátumát is bejelentették, egészen konkrétan a dátum 2026. szeptember 25-e, Come This Madness, ez a 12. stúdióalbumoknak a címe, és az albumról eddig két kis lemez megjelent már, az első az a One on One, a második pedig a The Cult of Ignorance című felvétel. Hát egyébként a Europe el volt foglalva, mert hogy készült róluk egy életrajzi film is, amely 2024 végén jelent meg körülbelül, és Europe the Movie címmel, amely bemutatja a zenekar teljes történetét a kezdeti 1979-es megalakulástól napjainkig, soha nem látott archív felvételekkel a 80-as és 90-es évekből, kitérve a hirtelen sztárrá válásra, a nehéz időkre és a 2000-es évekbeli visszatérésükre. Mi most akkor a lemezre hajtunk. Ez a Europe és a Superstitious.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 lesz Rock FM-na. Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a csütörtöki, azaz a kis pénteki rock délelőtt. Hát bizony már csütörtök van, közeledünk a hétvége felé, ugye eltelt szeptember első hete, de lassan a második is elterik. Hát lassan, de biztosan bizony, hiszen hát most már csütörtök van, és ugye 10-e. Na, és hát online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu, és most már mindenki visszatérhetett a régi kerékvágásba, mert ugye szeptember első hete mindig izgalmakkal teli, most viszont már a legnyugodtabban tudjuk hallgatni a legjobb rockzenéket, és a legnagyobb rockereket, hát Bryan Adams, aki minden második évben itt van Magyarországon, tavaly nem volt, ugye idén már, hát nagyon-nagyon vártuk a bejelentést, és megjött, mégpedig december 16-án az MVM Dome-ban lép fel, mert jön Bryan Adams, igen, hát szerintem ki nem hagyná, 8. alkalommal érkezik majd Magyarországra, és mi nagy szeretettel várjuk, ez a Summer of 69.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Na hát 8 év után végre új stúdió albumra készül a U2, és már itt is van az első igazi előfutár, a Street of Dreams. A dalhoz Mexikóvárosban forgattak látványos videóklipet, ahol a zenekar egy busz tetején adott rögtönzött koncertet a rajongóknak. Ez a forgatás azonban kis ilyen félbeszakadt, mert egy hatalmas vihar miatt leállt az áramfejlesztő, a munka megakadt, a helyzetet pedig egy helyi lakó mentette meg, aki felajánlotta a erkélyét a zenekarnak. Bono és társai innen folytatták a minikoncertet, és a rajongókkal együtt énekelték a Vertigo és a Desire refrényeit, amíg újraindult a forgatás. A Street of Dreams hangzásában ismét a klasszikus stadionokat megtöltő U2-t idézi, és The Edge jellegzetes gitárjátéka áll a középpontban, Bono pedig a angol és spanyol nyelven énekel a dalban. Külön öröm a rajongóknak, hogy a klipben újra feltűnik Larry Mullen Jr., aki a hátműtétje miatt hagyta ki Las Vegas-i Sphere koncertjeiket, így ez egyfajta visszatérésnek is tekinthető. Az album várhatóan idén még megérkezik, és ez lesz a U2 első teljesen új stúdiólemeze, a 2017-es Songs of Experience óta. Ez a U2 és a Desire. Yeah.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Százáról 9 Rock FM, na jöjjön az Iron Maiden, akik tavaly kezdték el ünnepelni 50. életévüket, hát ugye 50 éves lett a banda, és ezt itt nálunk ekkora megtiszteltetés. Egy dupla koncerttel indították el a Run For Your Lives turnét. Ugye a koncertsorozat a zenekar hosszú történetének legnagyobb klasszikusait ünnepli, de a turné egyik legnagyobb szenzációja, a banda május végén újra elővette az Infinite Dreams című dalt. A szám eredetileg a Seventh Son of a Seventh Son lemezen jelent meg, és a rajongók különösen örültek annak, hogy a zenekar 38 év után ismét műsorra tűzte a ritkán játszott klasszikust. Hát ugye az európai szakaszt követően a zenekar Észak-Amerikába utazik, ahol több állomáson olyan legendás társak csatlakoznak hozzájuk, mint a Megadeth és az Anthrax, és azt gondolom, hogy itt is a két legyet egy csapásra, sőt, itt már három legyet egy csapásra egy metal rajongónak. Fú, ez valami egészen nagy álom lehet. Az Iron Maidenről megjelent a dokumentumfilm is, amely róluk szól, ugye nyilvánvalóan, Burning Ambition a címe, és hát nem tudom, tervezik-e, hogy a turné végén visszatérnek Magyarországra, mi nagyon-nagyon szeretnénk. Ezt csak úgy üzenjük innen. Addig meg Iron Maiden, 2 Minutes to Midnight.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
2: Lakást keres Budapesten? Otthonteremtés vagy befektetés a célja? Válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán, a Dunaparton, saját kikötővel, a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
3: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
4: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
5: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
6: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Majd elmúlik.
8: Ezt mondtad múlt héten is.
7: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
8: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
9: Ritmust váltunk! Felpörgünk! Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: A dohányzás minden formája káros. Ennek ellenére világszerte 1,1 milliárd ember cigarettázik, hazánkban pedig 2 millióan. A dohányzás káros következményeit mindenki ismeri, az okokat azonban kevesen. Ma már tudjuk, hogy nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füst és kátrány felelős a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért. A legjobb az, ha rá sem szokunk a dohányzásra. Ha már rászoktunk, mielőbb szokjunk le. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba a dohányzást, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentés lehetőségeiről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock

93 FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a rock délelőtt, igen, a csütörtöki rock délelőtt, amely már csütörtökön délután folytatódik tovább, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes csütörtök délután. A csütörtök már testvérek között is kispéntek, úgyhogy én annyit mondok, hogy szerintem szedjük össze magunkat, és örüljünk annak, hogy mindjárt itt a hétvége, túl vagyunk már majdnem a második hetén is szeptembernek, hát minden esetre a 10. napját tapossuk, 5 nap, és itt van szeptember közepe. Na most, hát aki dolgozik, annak jó munkát, aki úton van, annak jó utat, aki otthon pézik, annak jó pihit, mindenki vigyázzon magára, és hallgassa akár online streamen is a www.rockradio.hu-t. Na, és akkor Nazareth, na most az együttes Love Hurts című slágere annyira összenőtt a nevükkel, hogy könnyű azt hinni, hogy eleve nekik írták, pedig amikor ők felvették, a dal már 15 éves volt, eredetileg az Everly Brothers rögzítette 1960-ban, és érdekesség, hogy náluk csak albumdal lett belőle, egy évvel később Roy Orbison is felvette, az se lett olyan nagyon nagy duranás, aztán jött 1975, és a skót Nazareth, és ők hatalmas slágert készítettek. Ez a Nazareth és a Love Hurts.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből,

103.9 FM, na azt mondja Metallica, akik voltak itt Magyarországon, mégpedig június 11-én és 13-án két koncertet is adtak, és mind a kettő valami egészen elképesztően fantasztikus volt. Jó lesz erre emlékezni, hát sötét novemberi esték. Na mindegy, reméljük, hogy nem kell további 8 évet várnunk arra, hogy a Metallica visszatérjen Magyarországra, és nem sokára újra élvezhetjük a társaságukat, de addig is itt vannak a legnagyobb dalaik, mint például a Master of Puppets, amelynek az az érdekessége, hogy a Stranger Things című über népszerű sorozatban lejátszották, ugye a 4. évadban, és hát az a helyzet, hogy ez olyan szinten hype-olta fel a Metallicát, hogy már egy új lemezt is készítettek M72 címmel, amelyet aztán elkezdtek turnéztatni, és ennek a turnénak a keretein belül voltak itt Magyarországon, már 4 éve megy ez a turné egyébként, olyan szinten kerültek fel a térképre, bár mondjuk azt zárójelben jegyzem meg, hogy a Metallica ez egy ilyen 40 éve már ott volt, hát csak most kellett egy sorozat ehhez, hogy nagyon-nagyon népszerűek legyenek. De nem érdekes, hogy hogyan, egy a lényeg, itt vannak, ez a Metallica és a Master of Puppets.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 22-es kilométernél lévő Sasfészek tó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatóak a szolgáltatások. Ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni, a terelő utat pedig táblák jelzik. Az 1-es főúton Törökbálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. Szintén az 1-esen Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél és a 14-es kilométernél útszűkület van érvényben. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik, és a 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 19-es kilométernél burkolat felújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. +30 20 99 9 103 9 ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és jön a Red Hot Chili Peppers, meg a Give It Away.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-éig érvényes!
3: Autódarú, Kósvéber!
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
5: Ne várj, használd az Urzinolt!
6: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Lakást keres Budapesten? Otthonteremtés vagy befektetés a célja? Válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán, a Dunaparton, saját kikötővel, a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
8: Anya, megint fáj a hasam!
9: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 Rock FM, ma hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a csütörtöki, azaz a kis pénteki Rock délelőtt. Hát már majdnem azt mondtam, hogy hétfő van, de hát ugye egy kicsit ilyen, a szeptember indulása az mindig olyan picit olyan szétszórt, olyan ide-oda figyelünk, mindenhová figyelünk, és mint hogy már túl vagyunk az első heten, de lassan már a másodikon is, mert ugye csütörtök van, és itt a hétvége nem sokára. Hát én azt mondom, hogy most azért elég jól elindultunk, úgyhogy most mindenki lenyugodhat egy picit, és hallgathatja a legjobb rockzenéket. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, jó pihit, online streamen is ott vagyunk, www.rockradio.hu, és a Journey érkezik, mégpedig az a dal, amelyet mindenki ismer, minden korosztály ismer, és azért, mert hogy rengeteg reklámban és filmben szerepelt már, a legendás Our Band a 6. Departure című 1980-as lemezének legnagyobb slágeréről beszélgetünk. A tagok elmondása szerint a szám megszületését pedig a Thin Lizzy dalainak stílusa inspirálta, akikkel 1979-ben együtt turnéztak, és hogy miért ismeri a legfiatalabb korosztály, azt is megbeszéltük már, úgyhogy Journey, Anyway You.

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, és folytatja a Third Eye Blind meg a Semi Charmed Life, amely 1997-ben jelent meg az együttes bemutatkozó albumának első kislemezeként, és rögtön hatalmas sláger lett. Amerikában a Billboard 600 negyedik helyig jutott, vezette a Modern Rock Tracks és a Mainstream Top 40-es listát is, később pedig négyszeres platina lemez lett. Első hallásra egyébként egy tökéletes napsütéses 90-es évekbeli pop-rock dalnak tűnik, csak hogy a szöveg miatt egyáltalán nem az. Stephen Jenkins ugyanis részben a kristálymet függőségről írta, miután egy Primus koncerten látta, hogy a barátai drogoznak, tudatosan akarta az ellentmondást, hogy a zene fényes, könnyed és szinte euforikus legyen, miközben a történet valójában a függőségről, a szétesésről és a bizonytalanságról szól. Jenkins szerint pontosan ezt akarta megfogni, elsőre egy csillogó, energikus érzést, miközben a háttérben ott van a frusztráció és az önpusztítás. Jöjjön a Third Eye Blind és a Semi Charmed Life.

103 9 Rock FM az M0-as autóúton, az M3-as és az M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon, a 70-es és a 71-es kilométer között burkolatjelfestés miatt lezárják a külső és a középső sávokat. A következő napokban a forgalmat a belső sávba terelik. Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban érdemes óvatosabban vezetni és figyelembe venni a sebességet korlátozó táblákat. Az M3-ason Bag és 60 között, a 47-es és az 53-as kilométer között a Budapest felé vezető oldalon, a főváros felé a belső és az ellenkező oldal belső sávjában lehet haladni, míg az ellenkező irányban a külső és a leálló sáv járható. Ezek az útinform infói voltak, de ha van még, akkor plusz 30-20-99-9-9. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és hozom a Stone Temple Pilots klasszikusát, ez az Interstate Love Song.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a csütörtöki, azaz a kis pénteki Rock délelőtt. Hát az van, hölgyeim és uraim, hogy ugye elkezdődött már szeptember, túl vagyunk az első héten, lassan a másodikon is, mert hogy a csütörtök az kis péntek, és most már nincs messze a hétvége, az biztos, úgyhogy mindenki lenyugodott, mindenki elkezdte, amit el kellett neki kezdenie, az iskolát, az óvodát, a bölcsödét, meg még akármit, úgyhogy mi már itt a dolgozóban nagyon jól el vagyunk, és nagyon jól elhallgatjuk a legjobb rockzenéket. Aki dolgozik, annak jó munkát, aki úton van, annak jó utat, aki otthon pízik, annak jó pihit, reménykedjünk egy nagyszerű indián nyárban, és fogadjuk a jó híreket. A Nickelback bejelentette ugyanis, hogy Everything Under the Sun című új stúdióalbuma október 30-án jelenik meg. Az együttes már kiadta az album első kislemezét is, emellett év elején közreműködtek a Don Broco egyik dalában is. Hát ez lesz a 11. stúdióalbum, és most ennek örömére érkezik Chad Kroeger első szóló fellépése, ami a Pókember című filmnek a betétdalává vált. Ez a Josie Scott-tal közös Hero.

103.9 Rock FM. Na most pénteken is sok felhő lesz felettünk, amelyből elszórtan fordulhat elő eső, zápor, délen helyenként zivatar. A délután második felében és este azonban délnyugat felől egy nagyobb csapadék tömb érkezhet a Dunántúra, és hozhat jelentősebb esőt. Mérsékelt lesz a keleti szél, napközben már csak 20 és 26 fok közötti csúcs hőmérsékletekre van kilátás. Az is nagyon jó még, tehát a -1-nél mindenképpen jobb, sőt a 15-nél is sokkal, de sokkal jobb. Maradjon is így, Rolling Stones, Sympathy for the Devil.

legjobb zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Na, ennyi volt mára a csütörtöki, azaz a kis pénteki rock délelőtt. Érkezhet Klamancsák Krisztián a rock délutánnal, jön Szili és a Rock the Night. Én pedig holnap is várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, és egy igazi pénteki rock délelőttel, már nagyon hétvégi hangulatban. Addig is kellemes délutánt és estét, jó szeptember, Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Mötley Crüe és a Kickstart My Heart.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a csütörtöki rock délután. Kellemes délután, Klamoncse Krisztián vagyok. Ez az a csütörtök, ami igazán csúnyára sikeredik, de ennél sokkal rondább lesz a péntek. Ráadásul záporokkal, zivatarokkal, és hát az igazán hideg, most már 30-35 fok után tényleg nevezhetjük így a 15-18 fokot, szóval az igazán hideg akkor jön. A mai csúcshőmérséklet csütörtökre 23 fok, de még mindig azt mondom, amit csütörtök előtt mondtam, hogy aggodalomra semmi ok, mert hogy a hétvége egész kellemesre sikeredik, átmeneti felhőzettel és napsütéssel is 23 fokkal, és utána indián nyárban kibontakozóban 25 fokos csúcsokkal szinte minden nap a jövő héttől. Ezek itt a legjobb zenék, időjárási viszontagságok ide vagy oda, már is belekezd a Smash Mouth abba, hogy All Star.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM, olyanokat tudok a budapesti közlekedésből, hogy továbbra is lezárás van a 6. kerületben a Városligeti fasorban, ezzel párhuzamosan sávlezárás van a Bajza utcában, lezárás van a 13. kerületben a Gömb utca Csata utca kereszteződésében is, és ugyanígy a Petneházi utcában. Napközbeni lezárás van a 11. kerületben az Albert utcában, a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton pedig ma is 18.30-kor kezdődik. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

93.9 Rock FM, szenvedély ide vagy oda, a svédek egészen elképesztőek, és ezt nem az Ossian miatt mondom, hanem a következő svéd banda válogatás miatt, amiket részben felsorolok, meg egy valakiket be is mutatok. Bár azt hiszem, hogy rock vagy pop műfajból senkit sem kell bemutatni, akik svédek. Az ABBA volt a leghíresebb a 70-es, 80-as években, de hát nekik nem sok közük volt a rockhoz, ettől még mindent és mindenkit leütnek, ismertségben és népszerűségben. Rögtön a második helyen a Europe, a legismertebb svéd hard rock zenekar, amely a The Final Countdown című világslágerével írta be magát a zenetörténelembe. És még olyanok, mint a Hives vagy a Helicopters, ők mind-mind klasszikus rockot és hard rockot és vagy hard rockot játszanak, és a modern korból, a modern évekből a Mando Diao, ugyanígy egészen elképesztő a Mando Diao zenei hangzása és sikeressége az elmúlt egy-két évből, évtizedből. Modern és alternatív rock műfajban a Ghost Svédországból, vagy a Kent, vagy a Graveyard ugyanígy, és a metal óriások a svédektől, az Opeth, a Meshuggah, remélem jól mondom, vagy az In Flames, és akkor még a popzenébe hajló Roxettet nem is említettük, egyéb műfajokban pedig a svédek zseniálisak és szenzációsak. Volt egy Stakabó együttes még 1993 környékén, őneki a svéd főszereplője nem kevesebbet tett, mint rendezte az HBO minisorozatát, a Csernobilt, amit egyébként Magyarországon kötelezővé tennék az általános iskolások számára, levetíteni a teljes minisorozatot azért, hogy gyerekkorban megtanulja mindenki, hogy mi történhetett volna 1986-ban, és hogy soha ilyen még csak véletlenül se történhessen meg a világ számára. Vissza a svéd zenei nagyságokhoz, hölgyeim és uraim, Cardigans most a Rock FM-en. A dal címe My Favorite Game.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a csütörtöki rock délután, és a kemények, azért 16 óra után egy ilyen kezdés, nyilván nem lehet ilyenkor összetéveszteni, hogy ki mit hallgat Rock FM-et. Persze Motorhead az elmúlt percekben, és Lemmy emléke, amíg élt, addig sem nyújtott keveset, a munkásság viszont megmarad örökre. Hogy is szól az a mondás, amit nagyon sokan szoktak emlegetni, csak az hal meg, akit elfelejtenek. Klamoncsek Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok, ez itt a változás, ami az időjárást illeti, majdnem 100%-osan száraz idővel, de hideg fronttal és 18-23 fok közötti értékekkel egész nap, aztán a péntek még csúnyább lesz, mert hogy egész nap csúnya felhők támadnak, és ebből időről időre csapadék is jön, és már csak 15-18 fok, ami a minimum is, meg a maximum is. Na de minden rossznak vége szakad egyszer, és már szombattól, vasárnaptól javul az időjárás. Először is a csúcsérték 23 fok lehet egész hétvégére. Igaz, hogy a csúnya felhők még jöhetnek, de jön a napsütés is, és valahogy az indián nyár szeretne visszalopakodni. Ha hétvégén nem, akkor pedig a jövő hét elején mindenféleképpen inkább több napsütéssel, 23-25 fokkal. Olyanokat tudok a budapesti közlekedésből, hogy lezárás van továbbra is a 6. kerületben a Városligeti fasorban, sávlezárás a Bajza utcában, további lezárások a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződésben és a Petneházi utcában is. Napközbeni lezárás van a 11. kerületben az Albert utcában, és a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton 18.30-tól kezdődik ma is. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok most a Skorpióval!

103.9 Rock FM, Ozzy Osbourne és a No More Tears. Album is van belőle, nem csak dal. Ozzy Osbourne 6. stúdióalbuma ugyanezzel a címmel 1991. szeptember 17-én jelent meg. Zach Wydell gitározik továbbra is ezen a lemezen, emellett folytatja dalszerzői munkáját is, kiegészülve a Motörhead énekes basszusgitárosával Lemmyvel, aki beszállt társszerzőnek 4 szám erejéig. Nemzetközi turné is indult a 90-es évek elején No More Tours címmel, ugyanis Ozzy bejelentette, hogy ez volt az utolsó lemez, és még vissza is vonul. Az album I Don't Wanna Change the World című száma Grammy-díjat kapott. A legutolsó koncertje végén Ozzy behívta a Szabad tagjait, hogy együtt eljátszanak 4 klasszikus számot. Ezek után Ozzy hivatalosan visszavonult, bár a koncert végén a kivetítőn megjelent, hogy I'll be back. És azóta is tudjuk, hogy igazából sosem vonult vissza. Edda és az utolsó érintés most a csütörtöki rock délutánban a zenei folytatás.

0: közlekedés.
1: Budapesten félpályás lezárás van a 10. kerületben a Csillagvirág utcában. Lezárások a fővárosban, a 6. kerületben a Városligeti fasorban és sávlezárás van a Bajza utcában. A 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződésében és a Petneházi utcában. Napközbeni lezárás van a 11. kerületben az Albert utcában, és a hétköznapi lezárás a Pesti alsó rakparton ma is 18.30-kor kezdődik. Sávlezárás van a Mester utcában a Ferenc körút előtt, az 5. kerületben a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt és a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján is. Napközbeni félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, és félpályás lezárás van még a 2. kerületben a Törökvész úton. További lezárások a 8. kerületben a Dankó utcában, a 13. kerületben a Katona József utcában és a Hegedűs Gyula utcában is. Új kerékpáros sáv és parkolósáv van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé. Egyirányosítás van továbbra is a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, és két forgalmi rendváltozás a 8. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren, és a Budaörsi úton, ahol buszsáv épült a Villányi út előtt befelé, ami 2027 nyaráig érvényes.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
3: Nem látod a gördeszkámat?
4: Én a lavort keresem.
3: A fotel is eltűnt.
4: És a bicikli kormányom?
5: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
4: Mégis mihez?
5: A győztes járgányhoz.
6: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
7: Megvan már az őszi szetted?
8: Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
7: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
8: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
9: Árkád! Anya, megint fáj a hasam!
10: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
11: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek pár 8.290.000 forinttól.
12: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

sorozat és a 80-as évek kellős közepére, vagyis pontosan 1985-ben letarolja a nyugati világot. És azóta is emlegetik a sorozatot, mert hogy annyira tipikus 80-as évek, az autók, az öltözködés, a cselekmény, a bűnügyi televíziós sorozat Miami-ból, és hát a betét zenék minden mennyiségben. És aztán ahogy elmúlnak a 80-as évek, 1989-ben forgatják az utolsó epizódokat, a 90-es években már nincsenek új részek a Miami Vice-ból. Na de nem csak Autograph van és a Turn Up the Radio, hanem van Phil Collins in the Air Tonight, és ezen kívül még olyan elképesztő nevek, mint a Traffic, a The System, Aaron Neville, Glenn Frey, aki a You Belong to the City-t a szóló karrier egyik legjobb állomásaként énekli, mint X-Eagle, Joe Cocker, a U2, Hugh Lewis and the News, Lou Reed, a Go West, Brian Ferry, ZZ Top, a The Who, vagy Dire Straits és Foreigner a nevek között, Pat Benatar, és még elképesztő mennyiségű felsorolhatatlan név. És jobbnál jobb slágerek, és ez mind-mind a 80-as évek közepének egyik legjobb televíziós sorozata, a Miami Vice. Klamoncse Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok, lezárás van a 6. kerületben, Budapesten a Városligeti fasorban, és sávlezárás van a Bajza utcában, ilyeneket tudok. További lezárások még a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződésében, és a Petneházi utcában is, és van egy napközbeni lezárás a 11. kerületben az Albert utcában. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok. We'll be right back.

93.9 Rock FM az egyik legnépszerűbb televíziós sorozat zene, de már a 90-es évekből. A televíziós sorozat Friends, vagyis a Jó Barátok, és a The Rembrandts és az amerikai listavezető 1995-ben az I'll Be There For You. A hivatalos információk azt mondják, minden idők egyik legsikeresebb televíziós sorozata, amely 10 éves futása alatt és azt követően is számos televíziós nézettségi és pénzügyi rekordot döntött meg. Például itt voltak a legmagasabb televíziós színésznői gázsik. A 9. és 10. évadra a 6 főszereplő sikeres közös tárgyalás után epizódonként 1 millió dolláros fizetést harcolt ki magának. Nem havonta, epizódonként. Aztán itt voltak a rekordméretű reklámárak. A Guinness világrekordok jegyzése szerint a sorozat 2004-es záró epizódja alatt egyetlen 30 másodperces reklámidő ára elérte a 2 millió dollárt, ami addig példátlan volt a sorozatok történetében. És az évtized, vagyis a 90-es évek legmagasabbra értékelt sorozata ez, egyébként a legnézettebb epizód, bár sokan a fináléra gondolnak, a sorozat legnézettebb része mégis a második évadban bemutatott kétperces Hírességek garmadáját felvonultató a Szuperkupa után című epizód volt. Ebben szerepel Julia Roberts, Jean-Claude Van Damme, és erre 52,9 millió néző volt kíváncsi, és a mai napig ez a legnézettebb Szuperkupa után sugárzott sorozat epizód a tévétörténelemben. Hát ennyit a Jó Barátokról. P-Mobil most a zenei folytatása Rock FM-en, a dal címe Ha újra kezdeném.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

0: közlekedés.
1: Budapesten félpályás lezárás van a 10. kerületben a Csillagvirág utcában. Lezárások a fővárosban, a 6. kerületben a Városligeti fasorban és sávlezárás van a Bajza utcában, a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződésében és a Petneházi utcában. Napközbeni lezárás van a 11. kerületben az Albert utcában, és a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton ma is 18.30-kor kezdődik. Sávlezárás van a Mester utcában a Ferenc körút előtt, az 5. kerületben a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt és a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján is. Napközbeni félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, és félpályás lezárás van még a 2. kerületben a Törökvész úton. További lezárások a 8. kerületben a Dankó utcában, a 13. kerületben a Katona József utcában és a Hegedűs Gyula utcában is. Új kerékpáros sáv és parkolósáv van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé. Egyirányosítás van továbbra is a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, és két forgalmi rendváltozás a 8. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren, és a Budaörsi úton, ahol buszsáv épült a Villányi út előtt befelé, ami 2027 nyaráig érvényes.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
2: Nem látod a gördeszkámat?
3: Én a lavort keresem.
2: A fotel is eltűnt.
3: És a bicikli kormányom?
4: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
3: Mégis mihez?
4: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Jön az Etele Shopping Fest. Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Megvan már az őszi szetted?
8: Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
7: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
8: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
7: Árkád.
9: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport, minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, ez az a csütörtök, amikor megkezdődött a változás, és több mint 10 fokot visszaesett a csúcs hőmérséklet, 18 és 23 fok jellemző a csütörtökre, a reggeli indulások egyébként önmagukban nem olyan veszélyesek 15-18 fokkal, ennél sokkal rosszabb, hogy az eső, a szürkeség és a borultság hatására a pénteki időjárás már csak maximum 18 fokos hőmérséklettel jön. De csak egy napig tart a csoda, és az igazi szeptemberi lehűlést, na jó, 2 napig, ha a csütörtököt is belevesszük, utána 23, 24, 25 fok várható, először is a hétvégén 10-12 fok a hajnal, 23 fok a napközbeni csúcshőmérséklet, sok lesz a felhő, de a napsütésből is lesz elég, és aztán a következő napokban a hétvége elmúltával egyre több lesz a napsütés, és egyre kevesebb a felhő, ennek megfelelően az indián nyár is mérsékelten finom, és szerethető lesz 24-25 fokos napközbeni csúcsokkal.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jön a Slayer és a Seasons in the Abyss a dal és a hozzá tartozó album, amely 1990-ben jelent meg, ugyanezzel a címmel. Sokan ezt az albumot tartják az utolsó klasszikus Slayer nagylemeznek, valamint egészen a 2006-os Christ Illusion albumig. Ez volt az utolsó Slayer stúdiólemez, melyen Dave Lombardo dobolt. És most jön talán a legfontosabb információ, a lemezt 2017-ben a Rolling Stone magazin a minden idők 100 legjobb metal albuma listáján a 31. helyre sorolta. Hölgyeim és uraim, Slayer a Rock FM-en.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten félpályás lezárás van a 10. kerületben a Csillagvirág utcában. Lezárások a fővárosban, a 6. kerületben a Városligeti fasorban és sávlezárás van a Bajza utcában. A 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződésében és a Petneházi utcában. Napközbeni lezárás van a 11. kerületben az Albert utcában, és a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton ma is 18:30-kor kezdődik. Sávlezárás van a Mester utcában a Ferenc körút előtt, az 5. kerületben a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt és a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján is. Napközbeni félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, és félpályás lezárás van még a 2. kerületben a Törökvész úton. További lezárások a 8. kerületben a Dankó utcában, a 13. kerületben a Katona József utcában és a Hegedűs Gyula utcában is. Új kerékpáros sáv és parkolósáv van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé. Egyirányosítás van tovább és a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, és két forgalmi rendváltozás a 8. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren, és a Budaörsi úton, ahol buszsáv épült a Villányi út előtt befelé, ami 2027 nyaráig érvényes.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem látod a gördeszkámat?
2: Én a lavort keresem.
1: A fotel is eltűnt.
2: És a bicikli kormányom?
3: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
2: Mégis mihez?
3: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
4: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted, várnak ügyességi játékaink és a sporták klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
5: Lakást keres Budapesten? Otthonteremtés vagy befektetés a célja? Válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán, a Dunaparton, saját kikötővel, a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
6: Anya, megint fáj a hasam!
7: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
8: Megvan már az őszi szetted?
9: Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
8: Ráadásul 20.000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200.000 forintig.
9: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
8: Árkád.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten félpályás lezárás van a 10. kerületben a Csillagvirág utcában. Lezárások a fővárosban, a 6. kerületben a Városligeti fasorban és sávlezárás van a Bajza utcában. A 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződésében és a Petneházi utcában. Napközbeni lezárás van a 11. kerületben az Albert utcában, és a hétköznapi lezárás a Pesti alsó rakparton ma is 18:30-kor kezdődik. Sávlezárás van a Mester utcában a Ferenc körút előtt, az 5. kerületben a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt és a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján is. Napközbeni félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, és félpályás lezárás van még a 2. kerületben a Törökvész úton. További lezárások a 8. kerületben a Dankó utcában, a 13. kerületben a Katona József utcában és a Hegedűs Gyula utcában is. Új kerékpáros sáv és parkolósáv van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé. Egyirányosítás van továbbra is a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, és két forgalmi rendváltozás a 8. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzár téren, és a Budaörsi úton, ahol buszsáv épült a Villányi út előtt befelé, ami 2027 nyaráig érvényes.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM, ez az a csütörtök, amikor megkezdődött a változás, és több mint 10 fokot visszaesett a csúcs hőmérséklet, 18 és 23 fok jellemző a csütörtökre, a reggeli indulások egyébként önmagukban nem olyan veszélyesek 15-18 fokkal, ennél sokkal rosszabb, hogy az eső, a szürkeség és a borultság hatására a pénteki időjárás már csak maximum 18 fokos hőmérséklettel jön. De csak egy napig tart a csoda, és az igazi szeptemberi lehűlést, na jó, 2 napig, ha a csütörtököt is belevesszük, utána 23-24-25 fok várható, először is a hétvégén 10-12 fok a hajnal, 23 fok a napközbeni csúcshőmérséklet, sok lesz a felhő, de a napsütésből is lesz elég, és aztán a következő napokban a hétvége elmúltával egyre több lesz a napsütés, és egyre kevesebb a felhő, ennek megfelelően az indián nyár is mérsékelten finom és szerethető lesz 24-25 fokos napközbeni csúcsokkal.

103.9 Rock FM vigyorgó pofával soha, vagy legalábbis ennek csak és kizárólag a jó értelmében Dinamit te mond meg az elmúlt percekben, és búcsúzásul Rick Springfield és a Jessie's Girl, de csak a csütörtöki rock délután búcsúzik, a pénteki még csak most jön, és előttünk az egész hétvége. Nem lesz annyira szép, de mondjuk csúnya sem. Bődi Szili a műsorvezető most 8 órától és indul a csütörtök esti Rock the Night. Klamoncse Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet. Rick Springfield azt énekli Jessie's Girl. Jesus.

Jó estét, Budapest, szevasztok, rockerok, mindenkit nagy szeretettel köszöntök a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. A Rock the Night minden este, Rock the Night, és természetesen hozom a földkerekség legnagyobb rockslágereit, és jönnek a kis hírek a nagyvilágból. A telefonszámunk még mindig 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen torka szakadtáig. Mindenkinek jó szórakozást kívánok! Beindul a Rock the Night! Kalandra fül!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Szaszaverom, ez itt a 103.9 Rock FM szeptember 10-én is. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit az év 253. napján. Az évből még 112 nap van hátra, és nagyon érdekes névnapok vannak, mint évnyitón Edgar, Erik, Honóra, Menodóra, Miklós, Nikol, Nikola, Nikolaus és Noémi Tardos Zalán, és aki a Spejszfalán a nagy naptárban, az a Hunor és a Nikolett, az Isten éltesse mindenkit, aki ma ünnepel.

103.9 Rock FM, és hát mi történt a mai napon? 1985-ben például Magyarország szerződést ír alá, melynek értelmében 1986-tól Forma 1-es autóverseny futamokat rendezhet. Hát hogy mi hogy kaptuk ezt az ajándékot, komolyan mondom, az élettől elképesztő. 1989-ben a mai napon lett szabad az út Magyarországról az NSZK-ba, és hát az NDK állampolgárai számára is. Ugyanis e napon Horth Gyula külügyminiszter a Hét című műsorában jelenti be a magyar kormány döntését, 24 órakor megnyitják a magyar határokat az eltávozni kívánó NDK állampolgárok számára. Zárásképpen pedig a mai napon született 1933-ban Karl Lagerfeld, német divattervező, kinek termékeit a mai napig szinte kultuszként vásárolják a rajongók. Én pedig folytatom a földkerekség legnagyobb rockslágereivel, mindenkinek kellemes rádiózást!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM. No, hát ki a mai születésnaposunk, nem más, mint Joe Perry az Aerosmithből, 1950. szeptember 10-én született. Ez a fantasztikus férfi, az Aerosmith legendás gitárosa. Ő az együttes motorja Steven Tyler mellett, és hát olyan dolgokat szerzett, mint a Walk This Way vagy a Dream On. A zenekar több mint 150 millió albumot adott el, és az amerikai rock egyik legmeghatározó formációja. Joe Perry játékstílusa a blues és a hard rock ötvözetével vált egyedivé, és máig óriási hatással van a fiatal gitárosokra.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM. Na gyerekek, elugrunk egy kicsit Hollywoodba, mert hogy van ott is egy kis dolgunk. 1960. szeptember 10-én született Colin Firth, brit színész. Hát az igazi áttörést igazából a Büszkeség és balítélet, vagy a Mr. Darcy szerepe hozta meg a Bridget Jones naplója című filmben, vagy a Király beszédében is játszott, ahol szintén zseniális volt, amelyért egyébként Oscar-díjat is kapott. Colin Firth elegáns, visszafogott, mégis mély érzelmeket hordozó alakításai miatt a közönség egyik legkedveltebb brit színésze. Hát akkor, Isten!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, jöjjön egy kis tudomány, hát a felét se fogjuk érteni szerintem. Na mindegy, azért megpróbálkozunk vele. 2008. szeptember 10-én indították el a nagy hadronütköztetőt a svájci-francia határon. Ez a világ legnagyobb részecske gyorsítója, amely 27 km hosszú alagútban fut. A tudósok itt fedezték fel 2012-ben a Higgs bozont, azaz az Isten részecskét, amely alapvetően befolyásolja az univerzum anyagának megértését. A kísérletek ma is zajlanak, újabb titkokat feltárva. Na, ugye

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 itt a Rock FM-en irány Hollywood. 1993. szeptember 10-én indult útjára a televízió egyik leghíresebb sorozata, az X-akták. Mulder és Scully FBI ügynökök természetfeletti ügyeket nyomoztak és vizsgáltak, és hát az egész világon kultikus rajongótábort szereztek ezzel. A sorozat 11 évadot és több filmet élt meg, és új szintre emelte a sci-fi és a thriller műfaját. Az ikonikus főcímzene pedig mindmáig a misztikum szimbóluma.

103.9 Rock FM, hát képzeljétek el, hogy 1975-ben ugrunk vissza, amikor szeptember 10-én megjelenik a Kiss Alive című koncertlemeze, amely áttörést hozott a zenekar számára. A banda addig is népszerű volt, látványos sminkjeivel és színpadi showjával, de ez a lemez tette őket igazán világhírűvé. Az Alive a mai napig minden idők egyik legjobb koncertalbumának számít, és igazi rock történeti értékű.

103.9 Rock FM, gyerekek, 1988, még a szagát is érzem. Istenem, amikor vártuk, hogy végre elinduljon az 1988-as szöuli olimpia. Szeptember 10-én Szöulban, kérem szépen, meggyújtották az olimpiai lángot, és elindultak a 88-as olimpiai játékok. Ez az olimpia azért is emlékezetes, mert itt nyert Carl Lewis és Florence Griffith Joyner, és hát ne feledjük el, hogy ugyanígy tört ki Ben Johnson dopping botránya, hatalmas aranylánccal a nyakába, egy elképesztő kigyúrt csávó volt, aki hát kicsit bedopingozta magát. A szőlő olimpia így egyszerre lett a sport nagyszerűségének és árnyoldalának a szimbóluma, de hát térjünk rá egy kicsit a magyar viszonylatára. Itt ismertünk meg olyan neveket, mint Szabó Joe, Darnyi Tamás, Egerszegi Krisztina, vagy Hajtós Bertalan, akinek Ongai illető rokonja is.

termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon vicces dolog történt 2012-ben, mert hogy egy brit faluban Guinness rekord született, több száz ember gyűlt össze, hogy egyszerre mondják ki a világ leghosszabb falu nevét, a Velszi. Hát én ezt most nem fogom tudni nektek kimondani. Nem tudom kimondani, tehát esélytelen. Minden esetre a próbálkozás rengeteg nevetés szült, hisz még a helyiek közül sem mindenki tudta hibátlanul kimondani az 58 betűs nevet.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, szevasztok! Hát szeptember 10-én tartják a szuicid megelőzés világnapját. Világszerte évente közel 800 ezer ember veszíti életét öngyilkosság következtében, ami percenként egy áldozatot jelent. A mai nap célja, hogy felhívja a figyelmet, a lelki egészség ugyanolyan fontos, mint a testi. Az odafigyelés, a beszélgetés és a támogatás életeket menthet.

103.9 Rock FM. No, hát 1960. szeptember 10-én került sor a világ első színes televíziós olimpiájának közvetítésére a római játékokról. Bár a technológia még gyerekcipőben járt, a BBC és néhány nyugat-európai csatorna már színes adást sugárzott. Ez mérföldkő volt a sport és a média történetében. Az emberek először élhették át, milyen, amikor a világ legjobb sportolóit nem csak mozgásban, hanem élénk színekben is láthatják az otthonaikban a szurkolók.

FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz.

arca köddé vált. Nem ismerem rég, mosolyán közöny, szeme villant még, tán egy fagyott könyv.